0: je er bent.
1: Ah, oh, Bombalu. Bombalu. Bombalu. Tombi, tombi, tombi, tombi.